Mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrál.

0: fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák.
1: Hm?